Szent Milárd! Nem beszélt túl lejjét! Vaffa megkötti nagy után, hogy ilyet a körkról!